0: Dai.
1: Apa Dede?
0: Lagi apa Teh Ai?
1: Lagi pantengin Dede sambil beres-beres.
0: Sambil nyo sasapu. Nyo sasapu.